az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Legyél velünk, te is, egy hullám hosszú.
1: Bitagjó Rádió. Bitagjó Rádió.
0: Legyél velünk, te is, egy hullám hosszú.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. Bitamio Rádió.

I wanna fuck.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL,
0: vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden hét

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszel megsebzett bronztérdő repecs alkú büdös szájú ritka fokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't... There, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: Cheesy keverget és kavargat élő mixben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
1: Lát száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd eszedbe.

0: Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészsel megsebzett bronztérgyű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: hallgatni. Még több zene!

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
0: Vagyis XIL.
1: XIL. XIL.
0: Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-en.
1: XIL-en.
0: A

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égést. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: Give me some more music, baby. Now here's one that's hot from the record presses.
1: Burnt my fingers.
0: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
2: Ispán. Hát ez ki.
3: Kicsoda kegyelmet.
4: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Miszél hozott, mondszáres, mi vajon a szíved?
5: Terve.

Hello, hello, gyakorlok, ez itt a Bitangyó Rádió, benne már a Fafajú Pinoki egészen 18 óráig. Ez itt a Slágerek 45-ös fordulaton. 2026-ot írunk, kérem szépen, miközben május 18-a, hétfő van. Ez a Bitangyó Rádió, bitangyoradio.com, vagyis egy mondaná tanult kollégám, bitangyoradio.com. Mert ugye a műsor nyitó muzsikája 79-ből a Love Deluxe és a Here Come the Sound Again. És itt jön a hang újra és újra kerül szépen minden héten, hétről hétre. 16 órától 18 óráig. Igen, ez a saját hangom. Még mindig. Here Come the Sound Again, Love Deluxe.

ilyenkor hétfőnként, ugye akkor délután ugye a retroja a főszerepe. Ugye 80-es években járunk,

azt is mondhatom, hogy amikor én még kislány voltam, igazam maskura? Volt olyan? Dehogy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, love deluxe!

Ugye egyelőre akkor a délután van, ugye egyesek még munkában, mind ugye kedvesem, Zorka is. Ugye egyesek már hazatértek a munkából, ugye egyesek pedig ugye még munkafele kacsingott, meg igaz kedvese Maskura. És persze van, aki már a jól megérdemelt pihenőjét tölti ugye otthon, ilyenkor 4 óra után, akár csak én. Bitangyurádió.com Love Deluxe és a Here Come the Sound Again.

No, akkor csapjunk bele a közepébe, 1987. Érkezzék egy égi zenész, akinek persze igazából egy a slágert tulajdonítanak, az pedig nem volt más, mint a Black és a Wonderful Life. Érkezik tehát a Black és egy hármas számmal fémjelzett kislemeze. I'm not afraid. Ez már Black felvétele, itt a Bitangyó Rádióban.

Ugye kérem szépen, hogy a hétfő van, ahogy mondottam, ugye május 18-a hétfő. Ugye menetrend a szokásos, 10 órát ugye érkeztem én, ugye. Ugye megszokott a műsorom, majd nekem slágerek 45-es fordulaton. Ugye utána érkezik majd 18 órától a Little Lion és a Hevesem egyesen című műsora. És persze, hogy őt követi majd szorosan a nyomában, ahogy ugye szokott lenni ugye hétfőnként, Szil és a Rockvillám. Egy rádiótárok nélkül ez a Bitangyó Rádió. Benne a slágerek 45-ös fordulaton, benne Hanzi Zoltán és a Black kislemeze forog.

ugye három csinos szemről, hogy ugye ez volt a Bananarama formáció és a felvétel az I Heard the Rumors a Bitangi Rádióban 1987-ben járunk, ugye minden korszaknak megvolt a maga fantasztikus és szerző párosa. Ugye 60-as, 70-es ugye volt egy Chinny Chapman nevű szerző duó, Smokey, Suzy Quattro, Chris Norman és persze stb. Ugye aztán pedig, hogy volt a 80-esnek meg egy ilyen nagy producerkörű személy volt ugye például Bobby Orland, és persze jött a 80-es évek közepe, amikor is érkezett három úriember körű személy, az Egyesült Királyságból, Stock, Aitken, Waterman. Sinita! Toy Boy! A tím egy játékfiú!

egyébként persze szinte hangzásilag ugyanaz az előző felvételhez képest, hiszen az előző felvétel menedzsmentje szintén nem volt más, mint maga a Stock Aitken Waterman szerzőtrió. Akárcsak az éppen most pörgő felvételnek, ő tehát pár Sinita és a Toy Boy, és egy fantasztikus menedzsment, a háttérben a Stock Aitken Waterman.

neked, és azért, mert régen láttak, tudod? Aki tekereg, az mindig kimarad, tudod, Kata? Na, kezdheted bitangyorradio.com, benne a Fafejű Fafejű Pinoki, egészen 18-szor, ugye benne pedig egy legendás 80-es évek közepén járunk. A fantasztikus szerző trió Stockitken Waterman, egy fantasztikus előadó Sinita és a Toy Boy, vagyis a játékfiú. Ez nem szeretnék élni, kérem szépen.

0: Hát kedvesem, hol vagy? Gyere, fogad a gratulációkat! Toy Boy! Háttérben hallgatózik, hiszen ő dolgozik most 18 óráig. Van, aki akkor kezd, igaz maskora? Van, aki akkor végez. Hát képzeld, a Dutyi Dili barátom megint letiltott az ügye Facebook. Ezek ön idióták, és egyszer kioldanak mindent, elismerjük, hogy idióták. És ez tart egészen egy adásig, aztán megint kezdik az egészet előről. Na kérdezték, hogy ez volt tehát a Stokkétken, a Waterman szerzőtrió felvétel, pontosabban szerzeménye, és az előadók nem volt más, mint Sinita és a Toy Boy. Kire emlékeznek, nem szépen Stefan Remlerre. Igazán őrült ember, hatalmas karrierista, fantasztikus dalszerző, mindig megfogja a siker lábát. A trió egykor énekes egyébként, ki nem emlékezne a Da Da Da című felvételükre, vagy az Anna, Lachs Mikrain, hát így már egy szóló felvétel 81-ben, tehát Stefan Remler és a Kleinesterne innen helyén a Bitangi Rádióban.
1: Stattdessen Schnaps in St. Katrin. Ich hab den Urlaub nicht gewollt. Du hast gesagt, es müsste sein. Keine Sterne in Athen. Stattdessen Schnaps.
0: Kata, nyugodj el, attól megnyugszol.
1: Er hat den Urlaub nicht gewollt. Sie hat gesagt, es müsste sein. Drei Wochen lang zusammenleben, wo uns kein Alltagsärger stört. Ich hab gewusst, das geht daneben, doch du hast nicht auf mich gehört. Die ganze Zeit sind wir zusammen, sogar zum Frühstück wird gelacht. Doch wenn ich dich den ganzen Tag hab, dann bin ich fertig für die Nacht.

Na, kezdve, hogy te új volt, hogy Stefan Remler a trió egykori énekes, egyébként egy fantasztikus dalszerző, szövegíró, ő volt Stefan Remler, ugye itt már szólóban, Kleine Sternén, a tényleg adott a felvétel címe, 1987-ben járunk. Egy fantasztikus hang, basszus, akármilyen. Jennifer Rush. Hi, Commandant. Jennifer Rush. Ki nem emlékezne a Power of Love című slágerére? Hát a hang, kérem szépen, egyszerűen fantasztikus. Jennifer Rush és a High Commandant.

Na, köszönöm, hogy egy hegy rádió határok nélkül benne a fafejű Pinocchio egészen 18 óráig. Na, akkor osztály, vigyázz! Nézzük műsor a chatfalon. Hát én kezdem ugye fölülről. Vagyis előről. Hogy éppen most toppant be, a következő kettőre műsor a házigazdája, a Little Lion, Hello Andy. Itt van egy kiváló tűzoltónk, B. Csopi, aki egyben persze Druszám is, hiszen ő is szintén az oltár nevet birtokolja. Itt van a Bíborka, itt van a szép Erdélyből Bubu barátom, és persze itt van gondolom Melinda is, vagyis Bubuné. Itt van a Dilik Dili, elkérem szépen, nekem más, mint a Dutyi Dili. És persze Dilér Katasek a szomszédba menni, hiszen itt van ugye velünk már Kata is. Itt van a rádió ős anyja, kérem szépen, az ős robbanás óta, Maskora. Nem tudom, Joe Papa még mindig vidéken, vagy pedig már hazatért. Itt van velünk a Komló kiváló szakértő Pista 67, és persze, hogy itt van velünk Szörnyella is, kérem szépen, ez a Beat Hangyó Rádió.

Szóval kérem szépen, hogy mondottam, május 18-dik, hogy a hétfő van. 18-dik a papjai Pinocchio zenéget nektek, ugye benne a retro kiváló korszakai. És annak előadói hallatóak eme 2 órában. Ja, aztán nekedik majd 18 órától a Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsora. Majd pedig, hogy őt követti menetrend szerint, hogy a 20 órától Seal és a Rock Villám itt a Bitangy Rádióban. Yes! Hippie, hippie! Shake. The Swinging Blue Jeans.

Hippiség a Bütöngő Rádióban. Ugye kérdezik szépen, ez volt a The Swinging Blue Jeans francia felvétel itt a Bütöngő Rádióban. Benne a fafejű Pinocchio egészen 18 óráig. Hogy most uraim, megyünk tovább. Egy nagy kedvencem. Labissi Free. Minden változik, így én is változom. Nothing's gonna change. Labissi Free.

egy felvétel a sok közül, ugye, amely bizony-bizony sokat pörögt, ugye Pécset a Szottodölőbárban, Alabi Sifri és a Nothing's Gonna Change. Egy muzsika kedvenceim közül.

igazából az a rossz ezekben a kis lemezekben, hogy ugye ezek általában olyan 2-3 perc hosszúak. Nekem ezek egy túl rövidek, megmondom őszintén. Nem tudok ugye lemez cserégetni, ugye kérem szépen minden harmadik percben. Ugye könnyebb dolgom van, ugye maximum ezek ugye szerdánként. Nem ugye persze 6-8 percesek is, ugye? Egy-egy felvétel. Nothing's gonna change. Leviszi Free a Bitonyi Rádióban. Most pedig érkezik egy olyan úriember, aki bizony, kérem szépen, a színpadot mármint a kifutót cserélte föl a színpadra. Egy igazi szép fiú, kérem szépen, ő Eddie Huntington, amiért persze bizony meg lesznek majd kövezni, ugye nálam ő egy sláger, és elad ugye Back into the USSR, ugye kire emlékezne a felvételére. Persze volt kisebb nagy a próbálkozás, mint az éppen most következő felvétel, az Up and Down. Ő tehát Eddie Huntington, és az Up and Down. Szerintem éppen kézbarátom most kövez engem. Egy slágeres előadó. Ja, lehet Wolf is, na. De ilyenkor még gyerek volt egyébként, mikor ezt játszottam. Szóval kérem szépen a kifutót cserélte fel a színpadra. Színpad. Igazi szép fiú volt egyébként. Manöken. Eddie Huntington.

Egyébként szép, köszönöm szépen, a hölgyek nagy kedvence volt Eddie Huntington és a felvétel az Up and Down, ugye 78-ból, köszönöm szépen a bitangyoradio.com, egy rádiótárok nélkül, benne a Fafejű Fafejű Pinocchio egészen 18 óráig. Egyben érkezik Bono és csapata, a U2 helyett az Inexcess és a felvétel I Need You Tonight. Szükségem van rád ma éjszaka. Ja, persze, holnap is. Ja, meg holnap után is. Ja, meg azután is. Bitangyoradio.com. Inexcess és a I Need You Tonight.

0: let you know, you one of my kind.
1: Hello, kedves szürkekészségű barátom, szép napot neked is, ez a fedélzeten, ez a Bütöngerejtő, benne a Fafejű Fafjú Pinokiú egészen 18 óráig, benne pedig ugye a slágerek 45-ös fordulaton, benne pedig pörög már a Tipau kis lemeze és a China in Your Hand.

Rocky Power Rádióban, China in your hand. Egy csodás ölelkezős felvétel, így körülbelül a Bütöngő Rádióban. Közel a fél időhöz.

China in your hand a Bitangyó rádióban. Tipau a Bitangyó rádió. Nem ez játszik a korongján. Ez itt a slágerek 45-ös fordulaton. Fele pedig a legendás korszak 1987-ben járunk. Érkezik maga a dal szerzője Bill Gary. Some girls, a ladies. Néhány lány, kész hölgy. Took the money first. Bill Gary. Some tried to break down my door. They were not the

Hello, kedves Alá Zsuzsana, szép napot a nekedése. Hát uraim, most már van választék a chat falon. Beautiful, she don't like no disguise. Szőke, barna.

0: Tehát az előző nem más, mint a maga a dal szerzője, Bill Gary. Some Girls, a Ladies, a Bitangi Rádióban, 1987-ben járunk, egy rádióhatárok nélkül, ez a Bitangi Rádió. Mert 18-ig a Fafejú Pinóki, és persze benne a műsornak szíves lágerek 45-ös fordulaton. Majd pedig érkezik 18 órától a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora. És persze minden hétfőn egy 5 követi, vagy 20 órától Szil és a Rockvillám. Mert ez a Bitangió Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy öröti borotán.
0: Egy fantasztikus filmsiker. Hozzá pedig egy fantasztikus betétdal.
2: She's like the wind.
0: She's like a wind.
2: Through my tree.
0: A film egyik főszereplője Patrick Swayze és Andy Fraser.
2: To me. She leads me to moonlight.
0: És a film persze nem más, mint a Dirty Dancing, vagyis a piszkos tánc.

Egy igazi kassza siker a mozikban. Ez a Dirty Dancing, és a piszkos tánc. Van a film egyik főszereplő Patrick Swayze. És Wendy Fraser. És She's Like a Wind a Whitney Rádióban. Egy a rádió tárok nélkül. No, kedves Wolfi barátom, itt is maradj ki a műsorból. Hisz, hogy azt tartja mondás, hogy a farkas. Az maga az atya úristen. Don't talk. De bizony. Ez már a Mike Marin. És a felvétel. Don't talk to the snake. Ne beszélj nekem a kígyóról. Írtozom a hüllőktől. Vittangy Rádió, tetkám. Don't talk to the snake. Mike Marin.

igaz is lágergyáros. Michael Murray is a felvétel 87-ből. Don't talk to the snake. Te beszél nekem a kígyóról. Tekereg és sikamlós, igaz, hölgyeim? A kobra. Színes magyarul beszélő. Filmavizangyó rádióban. Tell me what's

Don't Talk to the Snake, ugye ez a, tehát ugye a felvétel cím, és ugye ez ott a Mike Marini felvétel a Bitang Rádióban.

Radio Rame és egy Megamix a Bitangi Rádióban. Ez itt a Slágerek 45-ös fordulaton egészen 18 óráig.

0: Na akkor kérdezőben következik az, aminek ilyenkor következnie kell. Egy mérföldkő, Francesco Napoli és a Balla Balla.
1: Balla insieme a me, come prima più di prima t'amerò. Una lacrima sul viso pregherò.
0: Hello, kedves Kardos Szilárd, szép napot neked is, bocsi.
1: Canta insieme a me, hey.
0: Ugye ő a Messenger chatünkön található.

egy kis csokor az olasz slágerekből. Mikor megjelent a dal, nagyot robbant egyébként a listákon, több héten kereszt vezette a listákat. Francesco Napoli és a Balla Balla. 1987, Bütangerádió.com.

Kérem szépen, hogy a fantasztikus és slágerparádé, ha bőtten gered, vagy 1985 egy fantasztikus évjárat volt. Volt itt minden. Mi szem, szájnak és persze fülnek is ingere. Amadeus Liszt. The best music. Igazi dance sláger. A Wind Race.

Amadeus Liszt 87, Wind Race. Egy favorit Muzsika Bitangya Rádióban. Ebből persze kevés a 3 perc. Gyerd meg a versenyt. Gyá, mindjárt. Érkezik egy 79-es megasláger keresztül újra gondolva. Muzsikát meg ugye a Lip Sync nevű formáció vitte sikere. Jó, 1997-ben, mi a 79-ben, már hülye vagyok. A 79-ben, tehát a Lip Sync nevű csapat vitte sikerre a felvételt, ugye a címmel, hogy Funky Town. Ugye 87-ben érkezett egy formáció, a csapat neve Pseudo Echo. Persze a cím változatlan. Lip Sync után, tehát szabadon, Pseudo Echo és a Funky Town.

0: Szakértő, hogy 1979 után szabadon keresztül 87, ugye Pseudo Echo és a szín persze változatlan Funky Town. Sixteen beat. Change it minds.
1: Up and down, left and right. Printing directly from the keyboard. Change line 40 in your program. Insert machine of paper. And that, this is

The Power, The Power, 16-bit és a felvétel a Change the Mind Szabütöng Rádióban. Ez itt a Slágerek 45-es fordulaton, benne a Fafajú Fafajú Pinóki egészen 18 óráig. Mert pedig Morikante és a Jeke Jeke.

Na, köszönöm szépen, jeke, jeke, Marikán, te a Bütöngrádban, hogy 1987-ben járunk még mindig. Én beszéltem már a műsorban a fantasztikus szerző Trior Stock Aitken Waterman-ról. Hát ismét érkezik egy általuk felfedezett úriember, Rick Astley. Never gonna give you up.

Szalkán szépen Stock étkenő voltam, nekem szépen egy igazi vöröshajú szeplős gyerek, szépen, de annál nagyobb sztár volt az úriember, Rick Ace és a felvétel, nem ragondra, give me up, vagyis én soha nem adom fel, ez a felvétel címe volt, tehát Rick Ace Le Butangi Rádióban. Hát uraim, ki nem emlékezne? Samantha Fox. I Surrender.

0: Figyelj, lassan ráfordulunk a finish részen, 11-8-ra térkedik már a Little Lion és a Hevesen megyes rendszerű műsora. Majd pedig egy őt követi 20 órától majd a Szill és a Rockvillám itt a Műtangy Rádióban. Az urak nagy örömére ugye pörgött az elmúlt néhány percben Samantha Fox. Ezután persze sajnos kép nélkül, hogy mindenkinek rá volt bízva a fantáziájára. Hogy is nézett ki ez a hölgy igazából. I Surrender volt a felvétel címe, volt át a Samantha Fox.
1: Ez örö, ez boldottán, ez örötti boldottán.

Hello, kedves hava, hello! Hello, Boborján, ez a Bitang jó rád, benne a Fafejű, Fafejű, Pinokiú egészen 18 óráig. Benne egy Mirázs, meg a Mix. Mellent Kim.

Ugye már többször emlegettem a Stock Aitken Waterman nevet. Bizony, kérem szépen a 80-as évek közepén meghatározó alakja volt. Ebben három úriember a zenei piacnak. Meg annyi eladót, meg annyi slágert, hogy adtak nekünk. Ugye íme például most következő hölgyet, illetve hölgyeket, és ez egy testvérpáros. Mellent Kim Appleby. Nem ebből persze ugye később, ugye Mel Appleby ugye meghalt rágban. De itt még közös a felvétel, Mellent Kim, FLM, Fun, Love, Money. Mellent Kim.

Hello, Kinga, szép estét neked is. Fun Love Money, vagyis FLM. Mellent Kim 2-es elhabítani. Rendben, hogy ezeket az 87, még mindig az évjárat. Meg annyi kiváló sláger született, persze meg annyi sláger, amiket ott találtok rám szépen, a Stock Aitken, a Walterman szerző trió. Ugye mondtam, hogy szinte minden évjáratnak megvoltak a maga dalszerzői. A 70-es évek ugye végén, ugye 80-es évek hogy ott volt keresztül például, ugye például a Gene Chapman szerzőpáros, Smokey, Susie Quattro, Chris Norman. Mondották a slágereket megállás nélkül. De 80-es évek ugye jött Bobby Orlando, The Divine, Patrick Cooley, Flirts, meg annyi eladó. Aztán persze később ugye jött a most hallott a szerzőpáros trió. A dalé közül ugye egy, tehát Stock Aitken, a Walterman, ugye szerző, trió és menedzsment, kérem szépen, és a dal Mellent Kim és a Fun Love Money, vagyis Móka pénz és kacagás bitangyoradio.com. Ez tehát. Aztán persze volt, aki beleköpött a levesbe. Például Dieter Bohlen. Aki nem kért más dalaiból, megírta a saját maguknak. Modern Talking, Jet Liner.

Szakezdem, hogy a Dieter Bohlen Kressz egy igazán termékeny úriember, hiszen ugye volt neki, illetve van neki 6 gyermeke, tehát mindenképpen termékeny az úriember, nem csak ugye így, hanem amúgy is, hiszen rengeteg dalt írt, nem csak saját maguknak, ugye a modern Tolkiennak, hanem rengeteg dalt írt, hanem szépen például C.C. Catchnek is. Caroline Müller, vagyis C.C. Catch. Egy Dieter Bohlen dal. Are You Man Enough?

0: És a időm persze lassan a véget ér. Érkezik 18 órától Lilith Lane és a Hevesse Megyesen című műsora. Majd pedig 20 órától érkezik Seal és a Rockvillám. Én köszönöm szépen mindenki megtisztelő és egyben neki tüntető figyelmet a 2 órában. Kérem szépen, ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy boldottán, egy örötti boldottán.

Hello, sziasztok! Csodaszép hétfő, kora estét kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak! 2025. május 18-a, 18 óra 5 perc. Szeretném megköszönni a fafejű fafiúnak a nagyon énekmentes, de nagyon jó válogatás. Hát azért látom, hogy nem csak én veszem észre, hogy énekmentesek a műsorok.

0: Na majd,
1: hát ha
0: egyszer visszakapjuk. Pinzáim. Neked jó pihenést kívánok, és ha teheted,

Üdvözlöm a háttérben azokat, akik már beültek a moziba szotyizni, popcorn tenni. Nagy puszim Kacajkának.

Szerintem itt van velünk Szilárd is. Na meg Kinga. Megérkezett Musukám. És akkor nézzük, hogy kik vannak velem a Bitangyó Rádió chat falán. Minden. Kezdjük. A végén. Már ha el, akkor kezdhetjük előről. Megérkezett, itt van velünk Tikám, már jó 3-4 órája. Aztán itt van velünk Szürke Kisegér. Szörnyella, Pista 67. Kinga Havad, Dutyi Dili. Bubu, B Katka, B csoportos. A két őrszemünk, Artur, Dito és Bobi. A vezető kollégák közül pedig az előző két óra kiváló házigazdája, Pinocchio.

igazolom, hogy Békatkánk is itt van már egy jó 25 perce. Sőt, Szürke kisegér már egy órája. Kívánok mindenkinek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódást, nagyon jó bitang, jó rádióhallgatást, és hát filmzenéket hoztam nektek a mai napom. Viszont van nekem talomba egy lemezem, amit remélhetőleg majd felhasználhatok. Nem tudom, hogy van-e köztetek névnapos vagy születésnapos, de azt tudom, hogy van közöttünk házassági évforduló.

Ahol Európában egy 1947-ben forgatott, 48. január 1-én bemutatott magyar filmdráma Radványi Géza rendezésében. És én a musicalből

Chris Morgan forgatókönyvéből James Wan rendezte. Ezt a dalt, ezt nagyon szeretem, de bevallom nektek, hogy én nem vagyok halálos iramfan. Nem tudom, hogy miről szól a film, illetve hát rögtön még ott az elején az elsőt talán bepróbáltam, aztán úgy azóta sem.

DJ Dado Paranormal Activity mixében hoztam nektek már egy maxi lemezről pörgetve egy sorozat. Címét keresem. Ki tudja? És még meg se kérdeztem, már Tika ki is írta. Puszim maskura, kitartást, keveset, nyugisat!

Vitangio Rádió. És kezded el, Tika, én tegnap elkezdtem a Twin Peaks-et nézni. A 9. résznél aludtam el. Nekem is már csak a dallam volt meg. És ha azzal végzem, akkor jön az X-akták, és hogy azt írtam a lányoknak, hogy én nekiállok, mert nem nagyon emlékszem rá, csak az, hogy piszokul féltem, mikor ugye kamasz voltam, és mentek ezek a sorozatok. És hogy hát mennyivel másképp éri meg az ember ezt így vénülő fejjel.

0: Inga is tudta, Musukám is tudta.
1: A fellegekből visszanézek, és meglátok.
0: Ez biztos, hogy Tika miatt van.

valószínűleg keresek most képet azért, hogy aztán utána megint bakizzak, és ki tud rakni a bakitakarunk táblát. De hát musóval is egy rugóra jár az agyatok, mert már rakta nekem, úgyhogy így nem kell keresnem.

1977 és a Star Wars őrület karrier megindult. Hát azóta már ugye lett belőle három rész, aztán lett három rész előzmény, három rész következmény, számtalan sorozat, meg ilyen-olyan kiegészítő részek.

És hát ahogy azt sejtettem, Kardos Szilárdunk is itt van velünk. Azt írta, majdnem elfelejtett, beköszön. Kis oroszlán, jó adás neked, és csoda szép hétfő estét kívánt mindenkinek. Itt van velünk Svájc is, jó adás Lion. Írta Anna Mari, köszönöm szépen, neked pedig jó zenehallgatást.

Hogy bizony, ez a Ghostnak a zenéje. Egy nagyon-nagyon fantasztikus trance maxi album. DJ Cosmo. Patrick Swayze főszereplésével. Na és ki a hölgy?

szeretem, amikor kommunikáltok velem. Így igaz, Whoopi Goldberg, hatalmas színészi gárda, csodaszép film, gyönyörű betétdalok.

1990-ben bemutatott amerikai romantikus, misztikus filmdráma, melynek főszereplője Patrick Swayze, Demi Moore és Whoopi Goldberg.

sorozat, amit én elkezdtem megnézni, és ahogy gyarapodtak a részek, egyre kevésbé tetszett. Aztán talán az utolsó egy vagy két részt már nem is láttam. Aki énekel nekünk, Péter Sármek.

erről a dalról nekem egy volt kolléganőm, Vandika jut eszembe. Jó kis közös műsorban. Ezzel kezdtünk. Mondtam neki, jöjj velem.

hozok egy olyan filmet, ami szintén ugye egy estés film, de egy egész sorozat készült belőle. Becsaplak benneteket, mert nem a legjellegzetesebb zenét hoztam. Amit ha elindítanék, akkor mindenki egyből tudná. Kíváncsi vagyok, hogy

Hát vámpirok, farkasok, egy bűbájos, fehér, sápadtarcú lány, azaz, itt már az alkonyat zenéje.

Hogy ez a sorozat hideget és meleget is, de ez semmit sem csorbított a nézettségén, és szerintem a mai napig is. Az ember egy unalmas, esős délután szívesen előveszi, vagy én legalábbis simán.

alapozok egy mesefilm sorozat eredeti angol zenéjét. Szinte biztos vagyok benne, és ide hallom, hogy már mindenki énekel is magyarul.

kis kacsa, amelyiknek dollár jelek ugurattak fel a szemén, amint meglátta az oronyot. Már B-csopi. Jó voltából, ott is van a kis mesehősünk. A csetfalon. Kacsa combú. Hát tündér moziba van. Filmzenék helyett filmet néz. De musukám megkacsacombozik. Az alkonyatra pedig azt írta, hogy az a film,

Személy szerint nagyon szeretem az életrajzi filmeket, még akkor is, ha tudom, hogy nem minden a valóságnak megfelelően készül, hiszen a rendezők élnek avval a joggal, hogy ugye egy mozifilm készül, nem pedig dokumentumfilm.

Hát az egyik ilyen nagy kedvencem a Bohém Rapszódia. És a film zenéjét hoztam live-ba, ott a végén. Hát mi vagyunk a bajnokok, a Bitangyó Rádió.

0: I thank you all. But it's been a bed of roses.
1: Amúgy tündérünk Michael filmet nézi meg. Hát várom, hogy valami nézhetőbb formában megleljen majd a neten. Tudom, ez nem szép dolog, de németül nem szeretném. Magyarországra meg ugye augusztus 14-ig

Én személy szerint a legszebb tini koromat éltem, ugye ezek a 13-14 szárnyát bontogató tínédzser lányok, akik mi voltunk.

Egy sorozat. Gyerekkolom. Nagy-nagy kedvence volt ez is. És bevallom őszintén, hogyha meghallom Korda Gyuri bácsit énekelni, hogy ha bűn, hogy várok rád, örökké bűnben élek. Ott a pont. A Derik. Szintén egy moxi lemezt pörgetek már.

Szóval gyerekkorom sorozata volt. Ettől is féltem. Határozottan emlékszem rá, hogy nagyon-nagyon féltem. De végignéztem. Mindig, amit hagytak. Ugye nyugat-német bűnügyi televíziós sorozat. És hát Denik nevét az puskázás nélkül tudom, hogy Verstappen. Henry nevére nem emlékeztem fejből. Fritz Webber. Írja, hogy ő neki a Vészhelyzet volt a kedvenc sorozata. Nekem is különben. Illetve nagyon tetszett a Vészhelyzet Philadelphia, vagy valami ilyesmi. Ez egy ilyen új évados, részes valami csoda. Azt hiszem 2 évad volt belőle.

pohara zacskós levest. Csak vigyázzon, mert sok volt benne az zeller, aztán nagyon kandúrmarci volt. Kezdett Tika, azt írtam neki, nem is Dunk Idilli,

Na, egy szépen sercegő, hétincses kislemez. Ezt is mindenkinek tudnia kell. Bár a western filmeknél hajlamosak vagytok tévedni, de Békatka profin megugrotta. Volt egyszer egy vadnyugat.

1968-ban bemutatott színes, olasz, spanyol, amerikai spagetti western. Esetleg valaki tudja, hogy mit is jelent ez a szó, spagetti western.

hallottam már, hogy valaki beírja, hogy Sándor Mátyás. Nem, ez nem a Sándor Mátyás. És majd akkor taníthatsz nyomkodni, meg húzogatni. Majd megtanítottalak írni, meg egy csomó minden másra. Morricone, így igaz? És megtudtuk,

Szóval megtudtuk, hogy az a bizonyos spagetti western mit is jelent. Többen beírtátok nekem ide a chatre. Elsősorban olasz rendezők által a 60-as és a 80-as évek között készített western filmekre használták ezt az elnevezést. Egy újabb mese. Egy animációs mese.

És megkapja Katánk azt a virtuális pontot. És megkapja Katánk azt a virtuális pontot.

Békatka kirakta az oroszlánt. Az oroszlánt Szimbának hívja. Nem Szimbának. Az az oroszlán. Szóval Alexnak hívják. Uncutkodok veletek egy kicsit. Szóval Julian nevét kerestem. A pingvinek közül az én kedvenc együttesem.

1988-ban bemutatott amerikai romantikus filmvígjáték dráma Roger Donaldson rendezésében. Több szerepekben Tom Cruise, Brian Brown és Elizabeth Shue látható. Igen, hát mondtam, hogy ki az atom, aki hát Julian.

a mai napon is próbáltam úgy válogatni a zenéket, hogy azért jöjjenek majd nagy-nagy kedvencek is. De ne csak ugyanazokat játszom. Hiszen rettentő sok jó filmzene van, ilyen a most hallott is. Wow, és Békatka tudja. 1984-ben járunk. Egy amerikai harcművészeti film, drága. Film dráma. És ez a Karate Kölyök. Ha már a rock vonalon vagyunk, akkor elárulom nektek, hogy ugye 20 óráig vagyok ma itt veletek, aztán 20 órától majd érkezik hozzátok Szél, és az ő Rock Villám című műsora.

estika szerintem ez egyáltalán nem gáz, hiszen azt írja, hogy szerinte gáz, hogy belegondolt, hogy azok a színészek és énekesek, akiket régen szeretett, meg hát most is szereti őket, megkorosodtak, és hogy ezáltal valószínűleg ő is. Mi már ezt megéltük.

lemezezünk. Volt idő. Méghozzá egy album, ahogy halljátok, 33-as fordulaton.

1987-ben készült 8 részes magyar tévéfilm sorozat. Ez a 8 évszak.

ezzel a csodálatos dallal köszönteném kedves Józsefet és Szituskát. Kedves Andrea, már hazaértünk, szeretettel köszöntünk és hallgatunk a teraszon.

egy nem filmzene. Hiszen én említettem nektek, hogy van egy kedves házaspár. Akik a mai napon ünneplik.

0: kezem.
1: A házasság évfordulójukat
0: szememre állom, te végül elaltattál. Mindig úgy tettél, hogy nekem jó legyen.
2: Ha nem volt beszélni kedve,

0: Ugye az ember életében vannak ilyen-olyan példák. Vannak nagyon jó példák, vannak elrettentő példák.
1: Köszönet a sok-sok mindenért.
0: A kedves párt barátomnak tartom és mondom, és hát... A mai napon a 31. házassági évfordulójukat ünneplik. Én ezúton is szeretnék nagyon nagy szeretettel gratulálni nektek ez a 31 évhez. Kívánok nektek még legalább ennyit. Egészségben, boldogságban, békességben, úgy, ahogy ti éltek, és tényleg egy csodaszép példa. És ők Szituska és József.

nem minden nap látni olyat, hallani. Pedig aztán nem fél órákat szoktunk együtt lenni, ha együtt vagyunk, akkor ezek mindig ilyen többnapos dolgok. Végtelen szeretet, tisztelet.

most lehet, hogy meg kicsit meg ki fogok kapni. Kiadom őket. De tényleg olyan jó látni ilyet, nem pedig ezt a sok hazugságot, meg kamu dolgot, amit lát az ember. Ilyen igazi. Szívesen, Szörnyella.

hát vannak emberek, akik hova süllyednek. Igen, ez film. Tudod. Tudom, hogy tudod. Nem a Gladiátor. Így igaz, szörnyel a Titanic.

és Békatka írt a belső. Így igaz ez a házi buli zenéje. Ezt különben játszottam nem olyan rég. Ennyi, Andi.

Mondja a Kacajka, hogy hatalmas film volt abban az időben, és szerintem még ma is. Hát szerintem is. Ez is egy olyan film, amit bármikor képes vagyok megnézni.

Na, erre kíváncsi vagyok, hogy ezt tudja valaki. Nálam nagy best a film. És ez a zene is.

B-Katkának most már a legközelebbi találkozom, majd jövök valamivel. Annyi jó választ kaptam már tőle. Így igaz, a szürke 50 árnyalata.

2015-ben jött az első rész, nagy vihart kavart, és hát megmondom őszintén, hogy nekem se jött be az első rész. Aztán sokan mondták, hogy könyvbe sokkal jobb. Aztán ugye jött a második rész, és az már viszont

eredetije 1934. Aztán 2000-ben újra gondolták. Kovai Barna rendezésében, Petrényi Katalin társrendezésében dolgozták fel a 1934-es meseautó filmet. Onodi Eszter, Stól András, Bajor Imre,

2001-ben forgatott, 2002-ben bemutatott magyar-olasz film. Dobrai György rendezte. A Szerelem trilógia harmadik egyben befejező része.

Szörnyellen kírja nagyon romantikusan adj elő, na meg izgatóan. Igen, különben tehát átjön. Tőled, Kata.

Még egy magyar dal. Aztán majd magyar dallal fogok elbúcsúzni tőletek. És hogy még a két magyar dal közé mi fog beférni, az meg majd ugye kiderül. Csini baba, neves. És bel és a borz.

1996-ban készült, 97-ben bemutatott magyar filmvígjáték. Timár Péter írt, rendezett, Márton Gyula. Bambi Szalmaszál a című novellája alapján.

énekli? Olivia Newton-John. Belehalok. John Travolta. És úgy igaz, ez a Grease, vagy Pomádé.

következő film címünk az nem lesz könnyű. Megmondom nektek őszintén, hogy még nekem is puskáznom kellett. A dalt magát ismerjük, szeretjük.

Broken Heroes. Egy német televíziós sorozat, Gebrauche Blüten epizód egyik betétdala volt.

Ugye nagyon sok olyan zene van, ami nem kimondottan filmzene, hanem filmekben, sorozatokban elhangzó zene. Hát Chris Normanig mindenki eljut.

És hát ugye mindannyian írtátok, hogy a dalt ismertétek, illetve Chris Norman-t felismertétek, a filmet senki sem, tehát tényleg egy érdekes német televíziós sorozat. Magyarul nem is tudom mondani a

a főszerepben Jennifer Grey és Patrick Swayze. No, I never felt this way before. Hát a 80-as években azért ő is és Tom Cruise is ontotta magából a jobbnál jobb filmeket. És szerintem ezek a filmek a mai napig abszolút, de megnézhetőek, szerethetőek. És hát ugye csodálatos filmzenéket adtak nekünk.

írják a csajok a cseten, hogy kár értem. Jó filmjei voltak, jó énekelt, jól táncolt. Na meg nagyon jól nézett ki. Isten igazából, amíg nem tudtam meg a bulvárból, hogy Tom Cruise mennyire, de mennyire narcisztikus ember, addig nekem mondjuk ő sokkal jobban tetszett. The Power of Love.

olyan film, akinek a főszereplőjét szintén nagyon-nagyon sok tini lány imádta. Megvan már a film? Az első részet 1985-ben mutatták be. Sci-fi vígjáték. Robert Zemeckis rendezte. A főszerepben Michael J. Fox és Christopher Lloyd.

Kacajka azt írja, hogy akkoriban minden fiatalnak volt egy színész vagy énekes szerelme. Szil megkérdezte tőle, hogy neked ki? Bizony ez a visszajövőben zenéje. The Power of Love.

szél, szánom, bánom bűnömet, most én is egy kicsit csúszni fogok. De tanúsítják a csetesek, hogy már megint 4 perccel később kaptam meg a műsoridőm. Nagyon szeretnék még hozni egy zenét. Amivel elbúcsúznék tőletek, legközelebb szombaton reggel 8-tól 10 óráig érkezem majd hozzátok. Ugye az én barátaim úton lesznek felém, hozzám, és hát úgy gondoltam, hogy útra való zenéket fogok hozni. Jó kis konyhába főzőcskézős, vagy éppen takarító. Ki mit csinál? Majd magáévá teszi, ha van kedvetek, várlak benneteket szeretettel. Ugye holnapi napon is lesznek élő műsorok, érkezik majd délután 16 órától Szil hozzátok. Lehet vele lazulni. 18 órától érkezik Roni, és rockvillám lesz szerintem. Majd 20 órától Kézi. És a music party. Most pedig egy zene erejéig még itt vagyok veletek, és aztán átadom a terepet, a mikrofont és a stúdiót Szilnek.

A honfoglalás 1996-ban a Mille Centenárium alkalmából bemutatott magyar történelmi film Koltai Gábor rendezésében. A film a magyarok honfoglalását dolgozta fel, akit hallottok énekelni, Demjén Ferenc. Kell még egy szó. Nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a két órában. Kívánom nektek, hogy legyen olyan a mai estétek és az egész hetetek, amilyennek szeretnétek. Köszönöm a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak. Kívánom nektek, hogy legyen olyan a mai estétek és az egész hetetek, amilyennek szeretnétek.

egy kis vircsaftot. Remélhetőleg egy jó hangulatú, kevés zenét, sok dumát, egy baráti társaságot. Addig is csodás hetet nektek, sziasztok, ciao.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey-ho, halli-ho, szép jó estét kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Ez itt a Rockvillám velem, Szillel. És ugye, jó kis filmzenéket mutatott nekünk kedves Little Lion. Hoztad a jó kis jó kedvet és a jó kis zenéket, és én is kicsit visszaméláztam a jó kis filmekre. Én a mai napig megnézem a jó kis régi filmeket, akár a romantikusat, akár, hát bevallom őszintén nem vagyok valami nagy romantikus, de azért néha azért beficcen egy-két romantikus film, mint például a Micsoda nő, ugye? A legjobb film a világon szerintem, vagy éppen a nő Prádát visel. Állítólag lesz második része, úgyhogy menjetek el a moziba, nézzétek meg és meséljétek el nekem, hogy milyen volt. Üdvözlök minden kedves hallgatót, minden Bitangyó Rádió hallgatót. 2026. május 18-a van. Erik Alexandra. Másodlagos mai névnapok Alicia, Juli, Julitta, Alexa, Kámea, Klaudia, hát kedves aktív csaj, Klaudia vagy, ezért aztán boldog névnapot kívánok neked. Pálma, Szandra, Toka, Erika, és az Erikáknak is. Hanga, boldog Félix, Kamilla, boldog Erika és Klaudia, és Eriks, Alexandra névnapokat kívánok mindenkinek, akinek ez a neve. Aki meg ma ünnepli a születésnapját, annak meg, hát, vágjon bele a rockvillám. Üdvözlöm a szerencséseket és a szerencsétleneket. Üdvözlöm a cseten lévő emberkéket, a külső hallgatókat elsősorban, aztán a Bitangyó Rádió csoportjában lévő emberkéket, Kacajkának nagy puszi a csoportban, őt látom egyelőre, és Szilárdot is láttam, és még Little Lion-t is. Ugye szerte szét vagyunk mindenhol, de van nekünk egy elsődleges csetfanunk, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Itt van kedves főnökünk még, Pinocchio, Little Lion, a két butya, buta robotunk, aztán B. Katka, Bubu 81, Dutyi Dili Szörnyella, szürke kisegér és kedves szerencsétlenkém, ő nem más, mint Tika, nagy puszi neked. Aztán jelen vagyok a heavenface.com oldalon a társalgóba, ahol 49 emberke van, nagy puszi nektek, aztán a titkoscsevegés.hu oldalon itt volt Nilla, nagy puszi neked is, és itt van Lilla, aztán Csipa, olyan micsoda, ugye, aztán Boborján, Gumipelenka, Édeske, aztán a redzonechat.hu oldalon is vagyok, tartózkodok, üdvözöllek benneteket is, kedves Alex, hello, nagy puszi neked is, és itt van aktív csaj, ne szeress, de szeress, ha nem szeret, Imre 400, Inzibül és Joe Tabacco, és Kilroy, és az előbb még láttam még valakit. Na mindegy. Szerintem kezdődjünk is el, csapjunk a lecsóba. Figyelj, már megy a zene, annyit beszéltem. Hát egy jó kis zene, már nagyon rég hallottuk Meatloafot. I do anything for love but you want, hát ez minden. Mindenkinek jó szórakozást kívánok a ma estéhez, 10 óráig vagyok veletek. És remélem mindenki jól fogja magát érezni, már csak azért is, mert különleges zenéket hoztam számotokra. Legalábbis merem remélni, ez is 11 perces, úgyhogy küldöm mindenkinek sok szeretettel.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey-ho, hali-ho, egy jó kis Mitlöp számot hallhattatok itt a Bitangyó Rádióban. Üdvözlöm, aki most kapcsolta be a Bitangyó Rádiót, és bizony, nem lazulás van, hanem rock villám este 10 óráig velem. Megérkezett kedves Meli egy is, nagy puszi neked is. Aztán én így azért körbenéztem, mindenki jövöget fel a csetekre, ide, oda, amoda. Hát remélem, hogy maradtok is velem, 10 óráig leszek. És hát nem is tudom, hoztam ezt is meg azt is, magyar zenéket is hoztam természetesen, de ne ígyünk a medve bőrére, mit szóltok hozzá. Jön érkezik Queen, Show Must Go On, aztán egy kis Dire Straits zene, Sultans of Swing, itt a Bitangyó Rádióban.

Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, szép estét kívánok mindenkinek, aki éppen bekapcsolta a Bitangyó rádiót. Ugye, 10 óráig leszek veletek, és hát megmondom őszintén, hogy jelenleg 14 fok van, és szörnyű idő volt a hétvégén, volt minden, ugye? Eső, jég, hideg, meleg is volt, minden is volt, de állítólag a mai hétvégéjén gyönyörű, szép nyári időnk lesz, méghozzá 30 fokokat mondtak. Hát, tudjátok, az a biztos, ami elmúlik, legalábbis nálam, hát kíváncsi leszek erre, és sok minden másra is, remélem ti is. Na de, jönnek a magyar zenék, hoztam 2 magyar zenét, Edda érkezik, a dal címe Elveszett illúziók. Hát illúzióban nincs hiány, én azt gondolom, mindenhol. Ugye, tegnap te is azt kívántad. Hát, Tika, hiába kívánunk mi mindenfélét, ugye? Nem úgy sül el, ahogy mi tervezzük, igazándiból. Mostanában én is sokat köhögök, fáj a torkom, úgyhogy alig bírok beszélni. De ahogy láttam, Little Lion már söribörizne. Hát majd annak is eljön az ideje, ugye? Aztán érkezik Pokolgép is, méghozzá a háború gyermeke. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel ezt a két zenét tőlem.

Képzeld el, kedves Tika, hogy a hétvégén nekem is lett egy kis cicám, és a neve Sejmi. Mindjárt csinálok róla egy kis fotót, mit szóltok hozzá, aztán beküldöm ide a chat falra.

Szóval semmi első szerelem a látásra, mondhatni, és hát megfogom a kis fülét, és annyira kis sejmes kis cuki, hogy csuda. Itt is van pokolgép, a háború gyermeke.

Közben megmutatom nektek a szüleiket, ő a kis kékszemű. Ő bizony itt úgy hívják, hogy Pocak, a feketét meg Sanyinak hívják.

bizony, kérem szépen, Pocak, Zen Pocak a neve, mert mindig alszik. Velem szokott aludni. a világosabbik. Ő egy Siami cica, amúgy elmondom nektek, és hát kedves Sejmes is. Ő is az a kicsinyük. Úgyhogy lehet egy családunk pluszban.

Üdvözöllek újból, kedves Dúcsi Dili. Remélem minden tiszta és happy, nálad legalábbis. Ugye, meg hát a többieknél is, aki éppen elment pancsizni, az visszajött. Hát igen, vissza lehet hozzánk találni, úgyhogy aki szeretne, bizony, én megtalálható vagyok, este 10 óráig veletek vagyok, még egy jó bő órán keresztül, úgymond. Na de, érkezik Michael Bennett egy jó kis dallal. A dal címe "It'll Be Your Strange". Figyelj, fülej, aztán egy kis aljas kúszóbab is beköszön. A dal címe "Hol van most a nyár?"

make it here, or even stand this tall. Hát figyelj, Dutyi Dili, én nem hallom, ha az angyalok szellentenek, de ha te hallod, akkor az nagyon jó.

Amúgy múltkor nálam is volt egy jelenség adás közben, szépen így elsötétedett nálam minden, aztán visszajött. Az szerintetek mi lehetett, internet probléma? If your hope begins to fade, közben adásba voltam, aztán visszajött. We're not broken, we're just different.

Michael Bennettet halljátok, ő már elmúlt 60 éves, de még nagyon jó hangja van. You never were.

0: És ugye mennyire hihetetlen az, hogy sok ember idősebb korába fut be, mint énekes, mint zenész, ugye?
1: Ez a Bitangyó Rádió.
0: Hol van most a nyár? Hát figyeljetek, nem sokára érkezik.

Természetesen hoztam megint kettő magyar előadót, bizony, az egyik Hobo Blues Band és a Fekete Bárány Blues, ezt még nem játszottam le nektek, épp itt az ideje. Aztán Omen is érkezik fagyott világával itt a Bitang Jó Rádióban.

Jelentem, itt nem esik a hó, se az eső, de azért 14 fok van itt Kőbányán. Azért nincs olyan meleg, elmondom nektek, így este fele mindig lehűl a levegő.

én is gondolok majd rátok reggel, mikor mentek dolgozni, kora hajnalba keltek, csörög a vekker, és félszemmel lenyomjátok a telefont vagy a vekkert, ugye? Ez így szokott történni. Na de hát én annyira hálás vagyok, hogy velem vagytok a mai este folyamán. Örülök nektek, mindannyiótoknak. De ne felejtsétek el, hogy holnap, röhögök, mert hogy Little Lion már írja, hogy bekapi. Holnap 16 órától jövök, és hát lazulunk egy jót, mit szóltok hozzá. Na de, érkezik a Nemzeti Hang, Porrá válik című zenéjük.

0: amúgy elárulom, annyira vártam ezt a hétfői estét veletek, hogy veletek tölthessem el.
1: Csak jönnek a villámok, látod, vagy már nem látod.
0: Azért gondoltam rátok hétvégén is, de hát én hétvégén nem érek rá.

0: idő.
1: De azért hétvégén kaptam egy gyönyörű szép rózsát egy illetőtől, aki hallgató, bizony. És én ezt a rózsát, cserepes, ma elültettem a kis kertembe, képzeljétek el, olyan szép.

Képzeld el, Tika, hogy a párom is kapott egy ilyen cserepes rózsát 10-valahány évvel ezelőtt, és össze-vissza szurkotta hazafele a buszon, és így belenyomta a kezembe azt, hogy azt csinálsz vele, amit akarsz, mert hogy őt nagyon megszúrta, és tele lett ideggel szegényként. Hát én szépen elültettem, és egy nagy szép rózsabokor lett belőle, gyönyörű szép rózsákat hoz nekem minden évben 3-szor, és most is már volt 3 darab, úgyhogy el is hullalította, de nől a következő, úgyhogy nem tudom milyen rózsa volt, de megnőtt akkora, mint én.

De amúgy érdekes, mert én is vettem oltványt különböző helyeken. Hát ugye a vendégsereg kitaposta, nagyon örültem neki, úgyhogy nem maradtak meg. Na de jön Ossian, vigyázz a szívemre! Mindennél többet ér! És igen, beszélni kell a virágokhoz, én mondom nektek.

Mint már kezdtem mondogatni nektek a holnapi nappal kapcsolatban, ugye 16 órától majd érkezek, mi lesz, úristen, lazulási lesz velem 18 óráig, aztán 18 órától 20 óráig érkezik majd Roni és a Hajrázás című műsora, azt hiszem, aztán, ha nem, akkor a másik, de mindenképpen fog jönni Roni. Aztán 20 órától 22 óráig érkezik Kézi és a Music Party, úgyhogy holnap délután este délutántól este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Érkezik Sing Sing, Halál a Májra

Hát belegondoltam, hogy éjjel én mit néztem a tévébe, gyerekek. Hát mi mást? Májátültetést.

Jaj, a májam! Nem tudom, mikor fog doktorálni, Tika, de a TLC-n volt, éppen műtöttek, éjszaka, nem tudom, éjfél körül. Nagyon érdekes volt, ilyen transzplantációs dolog volt. Brazíliában van egyedül álló ilyen kórház, ahol szervátültetéseket végeznek, elég komoly szinten. Szóval azért megválogatják amúgy, hogy mit tesznek be a betegbe, mert ha éppen nem alkalmas a donor, a szerv, akkor nem teszik be. Hanem addig várnak, amíg nem lesz egy jó képességű szerv, ami jól működik, ami mindenféle szempontból megfelel. És van, aki bizony az idős bácsi 4 évet várt rá, és igen, van, aki éveket vár ilyenre. Nem csak itt Magyarországon van ilyen, hanem külföldön is.

Na de, most jön az a dal, amit én nagyon szeretek, és remélem ti is. Én nem mondok inkább semmit, inkább hallgassuk meg, mit szóltok hozzá.

Bizony nejlonkában nézem az ilyen dolgokat éjszaka, amikor nem bírok aludni. Na de hát, kinek mi? Michael Jackson, Earth Song.

Bizony, bizony, rám is nagyon sokat hatott a zene, akkor, mikor nem voltam jól. Meg hát mostanában is amúgy igazándiból hoz egy kedvet, vagy éppen valami mást, sokat ad a zene. Érkezik Win on Year on Love.

Hát kérem szépen, ezt a dalt én még nem hallottam sehol, semmelyik rádióban, úgyhogy remélem tudtam meglepetést okozni számotokra. Érkezik egy kis száguldás fényes vágyakon Eddával.

és előtt is. Egyszer egy ismerősöm elvitt motorozni, jó nagy dögű motorja volt, már nem tudom milyen, mert én pici voltam. De úgy olyan gyorsan mentünk, hogy kész voltam tőle, imádom a sebességet. Remélem ti is.

Aztán még fénykoromban is volt egy udvarló, akinek Kawasaki motorja volt. Hát szerencsétlen, sajnos konkrétan akkor a balesete lett, miután szakítottunk, hogy hát nem tudtam vele elmenni motorozni.

Hát megvallom őszintén, még a kamionokat is szeretem, de az ilyen régebbi mutatós darabokat, ugye? Amik így kiállításra szoktak menni, hát az valami döbbenet, hogy milyen kamionokat nem csinálnak, festenek magyarul, hát valami döbbenet. Van egy képem egy Harry Davidsonnal, hála Isten, ugye? Hát majd egyszer megkeresem és megmutatom nektek. De szerintem van olyan ismerősöm, akinek megvan ez a kép rólam. Hát akkor még nagyon fiatal voltam. De amúgy igen, imádom a Harry Davidsonokat. Is. De például múltkor azt álmodtam, hogy Babettával mentem, és ugyanolyan krumpa volt rajtam, mint Lindán. Egy kis Havana Affair 2012 remaster Red Hot Chili Peppers.

Úgyhogy legutolsó élményem Simpson motorral a buzatábla közepén, nyakig sárban, úgyhogy I love you motor.

Hát kérem szépen, búzát nem arattam, hanem nagy esőzés volt előtte nap. És ugye nyár volt még akkor, úgy emlékszem, és minden tiszta mocsár volt. És én elkaptam a Simpsont, meglovagoltam, és elmentem a búzatáblába, csak éppen beleakadtam, úgyhogy leállítottam a motort, aztán feküdtem egy darabig, amíg jöttek a haverok segíteni. Ugye, na de érkezik egy kis blues rock, méghozzá Guns N' Roses-szal, Don't Cry.

Hát, ha jól emlékszem, póló és rövid naci volt rajtam, semmi nejlonka. Hát fiatalkorban nem volt nejlonka, most sincs. Most is fiatal vagyok, ne vicceljetek.

Ironella már Ringo Spear-t akar nekem felajánlani. Hát, hát jártam én a Vidán Parkba, épp eleget a centrifugát, azt nem ajánlom senkinek. Bár nem tudom, hogy van-e még Vidán Park, vagy működtetik-e, vagy mi van. Én egyszer beálltam a centrifugába, és hát érdekesen jöttem ki belőle, gyerekek. Minden bajom volt. De amúgy a legjobb a breakdance, hát ott tuti hányás van. Ja, hát akkor 1000 éve nem voltam Vidán Parkban, most mondják, hogy már nincs Vidán Park. Hát akkor biztos vannak ilyen izék, ilyen elvarázsolt kastély van még. Elmondom nektek, gyerekkoromban jártam utoljára Vidán Parkban, meg az elvarázsolt kastélyban. Nekem egy élmény volt, én nagyon imádtam. Azt tudom, hogy bezárták, ugye, ami ott van. Hol is van? Zuglóba. És a hullámvasút sem megy már, meg ilyesmi. De azért még ott van ugye a hullámvasútnak a pályája. A Majmok szigetét azt szoktam látni, de így ennyi. Azért milyen jó is volt, ugye? Ugye? Hát még az állatkert működik, ott is rég voltam már. Már el kéne menni meglátogatni a rokonokat, ugye? Aztán ott még van valami a állatkert mellett, én úgy tudom, hogy még lett valami csinálva. Nem tudom, hogy mi. De így ennyi az, az összeemlékem róla. Úgyhogy itt van már az állatkertes időjárás. El kell menni állatkertbe. Hát tavaly voltam párba. Nagyon jó kis élményeim voltak. Főleg amikor nem jött ki az állatka, és nem láttunk semmit. Hát idén én is tervezem az állatkertet, hogy elmegyünk, csak nem tudom, hogy hogy fogom bírni fizikailag. Hát vannak ott padok, majd le lehet ülni, gondolom. Na de, jön egy kóbor angyal, figyelj, fülej!

Szóval feltétlenül meg kell nézni a rakanyokat. Fáradt vagy is. 1950-től egészen 2013. szeptember 30-áig működött a Vidám Park. A fenében miért zárták be? Úristen!

Én a közben Iron Ella, hogy elvisz egy körre, aztán ugrunk repülőből is. Figyelj! Szabadon foglak fogni, én nem vagyok beszari. Még nem ugrottam ki gépből, se sehonnan. Hát lehet, hogy bennem lenne a szarimari. Szerintem tuti félnék, beremegne a lábam, de szerintem simán leugranék.

Békatka is azt írja, menjünk ugrani, benne vagyok. Hát akkor csajos ugrás lesz, mit szóltok hozzá? Szörnyella írja, Atyaisten, kis székről szédülök. Hát nem a kis székről kell szédülni, hanem a nagyobb dolgoknál.

Gyerekek, amitől féltek, és legyőzitek, az csak megerősít amúgy lélekben. Én nem vagyok félős, hála Isten, én már átéltem ilyen dolgokat, igazándiból már hiányzik az adrenalin, azt mondom nektek. Hiányzik, hogy ugorjak valahonnan. Bár mondjuk képes vagyok átó helyből elesni, szóval nem kell messzire mennem. Érkezik pokolgép, tépet madár. Tom Ansori Code előadásában.

0: Ducsi Dili írja, még a repüléstől is fosok. Ne fossál, béke van.
1: Lépni sincs elég, karcsú szólymok gyűlnek köré.
0: Azt hittem, hogy egy férfi, egy igazán férfi, aki férfit neveznek férfi, az nem fosós, nem fél a repüléstől. Miért kell félni egy repüléstől? Nem is értem. Mondjuk én még nem ültem repülőgépen, de szándékomban áll, meg állt is, mert mire elmentünk volna, addigra más dolgunk lett volna, ugye bár kétszer is, úgyhogy lemondtam az útról, ezért nem repültem. Közben jött mindig valami minden évben. Már a jegyet is megvettük, már majdnem repültünk, ugye? Majd csak egyszer elrepülök.

És bizony-bizony jó társaságban hamar elmegy az idő, szokták mondani. Én nagyon jól éreztem magam veletek itt a falon, jókat beszélgettünk, ökörködtünk, és hát remélem nektek is ugyanez volt. Remélem holnap is lesz valami ilyesmi, bár akkor nem rockzenéket hozok, hanem mindenféle földi jót. Ugye? Jön ismerős arcok, Sekély Sírhant című nótájuk itt a Bütangyó Rádióban.

És hát azért engem is jobban megismertek, így, ha így beszélgetek hozzátok, és szerintem ezzel nincs is semmiféle probléma. Meg hát én is megismerlek kicsit benneteket, ugyanez visszafordítva, mert én azért kíváncsi vagyok rátok legfőképp. Ismerős arcok, sekély sírhant.

Üdvözöllek, Roni, kedves kollégám, nagy puszi, neked hát a végére becsöppentél. Na de hát a szándék a legjobb, ugye? Díjazom.

Én ezzel a dallal búcsúzok el tőletek ma estére. Holnap találkozunk 16 órától. Mindenkinek jó éjszakát kívánok. Köszönöm, hogy hallgattatok. Szilva a Mellobello!

Jó szórakozást kívánunk a továbbiakban is. Do you still fear your dreams of my desire?

Can't help.

dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: ciao.
1: Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, unhat
6: még több zene!

0: Piton Gyula.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.